Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Gács István Lipót szobrászművész a Belvárosi Reáliskola és az Iparművészeti Iskola elvégzése után 1900-ban Zala György műhelyébe került. Itt 2 évig dolgozott. Nevéhez fűződik a Millenniumi emlékművön Szent István koronát kap a pápától az ezredik évben című dombormű,

0: mint a hét vezér egyik lovának megmintázása. A Kossuth téri Andrássy szobor két dombor művének plasztikai megformálására szintén itt került sor. Németországban, Olaszországban is folytatott tanulmányutakat. Párizsban a híres Julian Akadémián tanult, ahol a korképzőművészetének legnagyobbjai tanultak. Két év után hazatért, műtermet bérelt, s attól fogva részt vett a műcsarnok kiállításain.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham Palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása.

0: Élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófeszt részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Neobarokk kísértett kastélyként magasodik a Szabadságtér fölé az egykori magyar tengerészet történelmi épülete, az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság egykori székháza. A részvénytársaság 1881. december 21-én alakult meg Fiumében. Viszonylag rövid fennállása alatt páratlan sikertörténet lett belőle. A trianoni békeszerződés után Magyarország elvesztette a tengeri kijáratát. Ennek ellenére a 20-as években még használta az épületet a hajózási társaság a veszteségek adminisztrálása alatt, de később kihasználatlanul árválkodott. Az épület homlokzatán tengeri motívumok, a hajózáshoz köthető szimbólumok, delfinek, hajókötelek, horgonyok, a hajóorrokként végződő épületsarkok emlékeztetnek arra, hogy az elhagyatott épület az eltűnt magyar tengerhajózásnak állít emléket még ma is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőző élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2022. február 24-én kitörő orosz-ukrán háború során az orosz hadsereg egyik leggyorsabb és legvéresebb támadása egy apró szigeten zajlott le a Fekete-tengeren. A Kígyó-szigetet a háború elején egy orosz hadihajó támadta meg, amely megadásra szólította fel az azt védő 13 határőrt. Az ukrán határőrök frappáns válaszát és a háborúval kapcsolatos véleményét Kolodko Mihály egy újabb miniszoborba öntötte. A 13. kerületi Moszkva sétányon egy a Dunaparti gyebből kimeredő kőből faragott, feltartott középső új hegyén egy aprócska bronz hadihajó egyensúlyoz. Az újon látható pecsétgyűrű mintázatán az ukrán címert figyelhetjük meg. A hajót pedig egy ismerős arc, Vlagyimir Putyin orosz elnök vezeti.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzávezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szervezik.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Augusztus 16-áig látható Vazzarelli 120 címmel az a remek életmű kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, ami több mint 140 műalkotással mutatja be a korai figurális munkáktól az ikonikus apart kompozíciókon keresztül a magyar származású világhírű alkotó pályáját. A pályáról pedig, és jó néhány rendkívül fontos eseményről Zombori Mónika mesél, ő a kiállítás egyik kurátora, és mint ilyen elérhető lesz a különös betekintést nyújtó kurátor és rendhagyó tárlatvezetéseken is. Például holnap, avagy július 15-én, 29-én, augusztus 5-én, augusztus 12-én több számot nem osztok meg önökkel, művészetet és érdekes művészetet Vazzarelli életéből azonban Zombori Mónika segítségével igen.
2: Szerintem nagyon érdemes több módon megnézni a kiállítást. Ugye egy mód az, amikor a látogató bejön és elolvassa a szövegeket, és saját maga megtapasztalja a műveket, befogadja az élményt. Ennél másabb, különbözőbb az a befogadási módszer, amikor egy tárlatvezetés keretén belül, ugye tartunk kurátori vezetéseket, Pucs Veronika a kurátortársam, vele felváltva, illetve egyéb szakemberekkel is bemutatjuk a kiállítást. Nyilván egy életmű, Vazzarelli életműve hatalmas, nagyon-nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni, sok mindent ki lehet emelni, igazság szerint minden egyes tárlatvezetés más. Ez is a kiállítás célja, hogy az életművet újra felfedezze. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ismerik Vazzarelli életművét, és néhány évvel ezelőtt látták a pécsi vagy az óbudai Vazzarelli Múzeum kiállítását, és azt gondolják, hogy hát nem nagyon adhat újat egy retrospektív kiállítása, de abszolút újat adhat. Mindenki meglepődik, hogy mennyire izgalmas és színes ez az életmű. Visszatekinthetünk az életműre, az elejétől a végéig ismerjük, 20-as évekbeli nagyon korai munkáktól egészen a 90-es évekbeli multiplikákig, szerigráfiákig minden van. Tehát ez egy olyan nagyon ritka lehetőség. Vazzarellinek olyan különleges státusza van, hogy jelenleg 3 múzeuma is van világszerte, ugye Pécsen és a budapesti Vazzarelli Múzeumon túl az Aix-en-Provence-i franciaországi Vazzarelli alapítvány a 3. Tehát ebből a 3 intézményből, nek a gyűjteményéből áll össze az anyag, illetve magángyűjteményekből is. Tehát ilyen gazdagsággal ezt az életművet most lehet megnézni, és hát a következő retrospektív kiállításig valószínűleg jó pár évtized megint el fog tálni. Tehát szerintem abszolút érdemes, annak ellenére is, hogyha valaki ismeri, mert például egyrészt a turistáknak, akik Budapesten, Magyarországon vannak, ez egy ilyen fantasztikus lehetőség, hogy így átfogóan megismerhetik ezt a nemzetközi életművet, de ugye magyar gyökerekkel rendelkező életművet. Viszont a magyaroknak és még a szakmabelieknek is, az értelmiségi közegnek is abszolút. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy ismerik, de olyan sok egyéb az elmúlt 1-2 évtizedben feltárt oldala van ennek az életnek, hogy tényleg érdemes megismerni és rászenni az időt. Azért bővül új művekkel, mert az életműben kevéssé voltak ismertek bizonyos sorozatok. Nem volt rajtuk akkora hangsúly. Például mi a Naissance, ez egy francia szó, azt jelenti, hogy születések, a Naissance sorozatot kiemelten mutatjuk be. Eddig ezen nem volt hangsúly, viszont nagyon-nagyon fontos kiinduló pontja Vazzarelli optikai világának, ami ugye az opárban csúcsosodik ki, és ezeket az 50-es évek elején készítette ezeket a műveket. Párhuzamos vonalakra kell gondolnunk, amiben egy kicsi elmozdulással megindul a mozgás megjelenítése. Ugye Vazzarelli ebben volt fantasztikus, hogy sík felületen a mozgás illúzióját tudta bemutatni. És hát ugye mindenki ismeri a nagy opárt műveket, de az, hogy hogyan indult ez az ő életművében, az egy igazán érdekes dolog. Ugye alapvetően grafikusként, alkalmazott grafikusként indult, majd Párizsba költözve a festészettel is kísérletezett, aztán a 40-es évek végén az absztrakció felé fordult, de itt az 50-es évek elején ezzel a sorozattal elindította azt a nagyon komoly természettudományos kutatásokon alapuló vizsgálódását, amivel odaért az életműve, ahol most amit ismerünk. Ő elméleti szakember is volt, nagyon sok írása, könyve megjelent, és ezekben elég alaposan körüljárja azt, hogy a művészetet ő demokratizálni szerette volna, ugye mindenkihez eljuttatni, nem szerette az elit és az átlag emberek elkülönítését, tehát mindenképpen az volt a célja, hogy az ő művei több példányban jelenjenek meg, minél több helyre jusson el az ő művészete, ugye expanzió és rekreáció, ez volt a két nagyon fontos fogalma, hogy műveit, amit ő megalkot, az például egy kis festmény, vagy egy nagyobb méretű festménybe megalkotja, de itt nem állt meg, hanem ugye kárpitok készültek ezekből a kompozícióból, vázák készültek, nagyon izgalmas játékokat, társasjátékokat is tervezett, tehát nagyon sokféle az ő művészete, és ugye Párizsban, Pompidou központban volt néhány évvel ezelőtt egy nagy retrospektív kiállítás, igazából az volt az áttörés, így az utóbbi évtizedekben, mert ott ugye, ahol az életművének a nagy részét megvalósította, ott mutatták be, hogy milyen izgalmas az az életmű, és hiába populáris, hiába a vizuális kultúránk része, mégis csak egy szeletet látunk belőle, úgyhogy az a demokratizáló szándék, ami az ő műveiben van, ugye a színes város koncepciójában például nagyon erőteljesen jelenik meg, ami ugye azt jelenti, hogy ő azt szerette volna, hogy a művei azon túl, hogy múzeumokban, illetve multiplikák, sokszorosított művek miatt egy szélesebb körben is elterjednek, azon kívül a városokba is szerette volna építészeti integráció keretén belül bemutatni ezeket az alkotásokat, és meg is valósult jó néhány, főleg Franciaország szerte, illetve a legelső Caracasban, az ottani egyeteme mai napig látható, 1954-es munka, nagyon izgalmas. Párizsban a Montparnasse pályaudvaron látható egy nagy építészeti integrációja, illetve az Eiffel-torony környékén különböző kapuzatokat, illetve csempedíszeket is tervezett. Ezek mind mai napig látogathatók. Magyarországon ugye sajnos kevéssé volt fogadókészség az ő köztéri műveire. Van egy-két köztéri szobra, illetve például Győrben egy mozaikja, de ez egy nagyon nagy kiaknázatlan lehetőség. Fantasztikus lenne, hogyha több ilyen jellegű mű valósult volna meg. Ő nagyon szerette volna ezt, hogy a művei minél nagyobb méretben és minél több emberhez eljussanak. Szerdánként vannak ezek a kurátor, illetve rendhagyó tárlatvezetősek, de ezen kívül a múzeumpedagógia csapata nagyon izgalmas tárlatvezetés sorozatot is nyújt az érdeklődők számára, tehát jóval több tárlatvezetés érhető el, és ezeken bőven van hely. Minden héten háromszor, csütörtök, péntek és szombaton, fix időpontban tárlatvezetéseket ők tartanak, tehát szerintem az átlag érdeklődőknek mindenképpen érdemesebb talán egy ilyen általános tárlatvezetés. A kurátori tárlatvezetés, illetve speciális vezetés az egy kicsit másik műfaj. Nyilván ott a kurátor, illetve a szakemberek, akiket felkértünk, ők egy kicsit mélyebben, máshogyan, szakmaibb módon közelítik meg az életművet, tehát esetleg az, aki beleszeretett a kiállításba, és még egyszer, még mélyebben szeretné megnézni, annak ajánlom a kurátori tárlatvezetést, de nagyon nagy sikerrel eddig mindig teltházzal voltak ezek a vezetések.
1: Csak keressék a Szép Művészeti Múzeum honlapját, Holnapra ugyan már szerintem nincsen hely, de július 15-ére, 29-ére még minden bizonnyal, és ott is élvezhetik és hallgathatják a Reggeli Express vendégét, Zomboli Mónikát, a Vazarelli 120 kiállítás kurátorát, a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni gyűjteményének muzeológusát, úgyhogy az önökben élő Vazarellit változtassák meg, fedezzék föl. Ez mind-mind szépség lesz a Szépművészeti Múzeumban.

Jöjjön a reggeli Express főváros centrikus programajánlója, hogyha nagyon komoly énemet vettem volna elő, akkor természetesen a Darumbia zenekar nyáresti koncertjét ajánlottam volna elsőként önöknek, pénteken este 7-től a Magyar Zeneházában. Ugyan estét mondtam, de ez egy napsütötte sáv, illetve a napsütötte sáv, ez a címe. Feljutni a fényre, mindenki megtapasztalja legalább egyszer, hogy milyen felszabadító tud lenni, mikor kitörünk a sötétség szorításából. Na jó, de én a másik énemet vettem elő, illetve a Danubia zenekar egy másik koncertjét, amely egy igazi zenei turmix Mozarttal, a Metallicával, Bartókkal és mai pop slágerekkel. Ez bizony a minden ízű koncert szombaton 10 órakor a Danubia szalomban, ami Óbudán a Flórián tér 3-ban található. Igen, lehet egy koncerten egyszerre Mozart és Metallica, úgyhogy érkezzen Bartók a pop slágerekkel, ott Rezső vicces átirataival és Hámali Máté meséivel megkeresztem esetők, a rejtett összefüggések, hogyan lesz a klasszikusból rock, és a slágerből szimfónia, de ez nem egy unalmas énekóra, hanem egy pörgős zenei kísérlet, amelynek végén mindenki rájön, hogy a zene az minden formában finom, csak meg kell kóstolni, úgyhogy zenei turmix Óbudán a Flórián téren a Danubia szalonban. Televíziósként kötelező ajánlom Kepes András bárminemű föllépését. Ma este 8-kor hát nem nagyon vannak jegyek, de a város majori szabadtéri színpadra talán még néhányan felférnek, illetve beférnek. Itt ugyanis adódik a remek gondolatébresztő társasági est és a személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az est házigazdája, mekkorát sóhajtok, Grisnyik Petra színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható, a független színházi szcéna aktív alkotója, az aktív résztvevők pedig legyenek önök, és olvassák el majd az Igazad van című könyvet Kepes Andrástól, miután csapkodták a szúnyogokat ma este 8-kor a városmajori szabadtéri színpadon. A Holt Sarnó hajnali találkozója a Fias Tyúkkal, de ez nem egy krimi címe, hanem egy izgalmas, tényleg hajnali találkozóra való invitálás a Svábhegyi csillagvizsgálóba. Érdemes hajnali 2-kor érkezni szombaton, mert hogy ott lesznek legalábbis tervek szerint a Fias Tyúk, a hét legfényesebb csillag, a téli égbolton, mármint az egyike, ott lesz maga a Hold a Sikkard kráterrel, a Bailey kráterrel, aztán a Szaturnusz és a Titán óriás holdja, és megtudhatjuk, hogy Mars, ugye a római hadistenről elnevezett külső bolygó szomszédunk jellegzetes vörös színét, a felszíni közetek, vasoxid, vagyis hogy a rozsda tartalmáról kapta. És ennek köszönheti, és mi is köszönjük az önök részvételét, és egyben jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban. Újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszári Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetés kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Napközben a felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Szerintem ez a jó. Úgyhogy azt el kell mondanom, hogy évelején volt tisztújítás, és újra választottak, és az elnökség nagy részét is újra választották, és ez nagyon, én azt gondolom, nagyon jó dolog, mert tudjuk folytatni azt a sikeres két évet, amit eddig elvégeztünk, vagy amit megcsináltunk. Úgyhogy vannak a nagy rendezvényeink, most még kettő van hátra, a Völgy, ott több mint 100 magyar jazzmuzsikust léptetünk föl különböző formációkba, különböző műfajokban, mindenféle fajta jazz lesz ott. Ez egy igazi ilyen nyári táborszerű örömünnep, és ott tényleg a gyerekektől kezdve az aggasztjánékig családok, nagyon sokan részt vesznek, rengetegen vannak, ugye ott van mindenféle fajta zene, különböző udvarok vannak, mi nekünk van a Magyar Jazz Szövetség udvara, ahol már az előbb említett sok-sok zenész fellép, és lesz még augusztus 20, ez július végétől augusztus 2-án záródik.
1: Ugye itt körülbelül harmadszor vesztek részt, talán most ez van a fejünkben. Negyedszer, bocsánat. Igen,
0: negyedszer. Igen. Mindig fejlődünk, mindig több zenész tudunk meghívni, ez öröm számunkra természetesen.
1: És hát olyan közönség van, akik abszolút élvezik a jazzt.
0: Na itt például az előbb itt a kollégával beszéltük, idősebb fiatalokat, hogyan lehet. Tehát ez alkalmas arra, hogy a fiatalokat bevonjuk a jazz szeretétébe, vagy egy ilyen közönségtoborzó magyarul legyen az egész ügy. Lesz augusztus 23-án a Magyar Zeneházában egy magyar jazz ünnepe. Itt ez egy egynapos koncertsorozat, szabadtéri színpadon, a Magyar Művészetek Háza szabadtéri színpadán. Itt elmondom, fellép a Debreceni Dixieland Jazzben, Barabás Lőrinc Quartett, a Hodek Trio, ezek a felvidéki magyar zenekar, a Colter Legacy és a Gájer Bálint és zenekar az zárja. Ez egy ilyen kis jazz örömünnep a Ligetben, remélem sokan jönnek, és ez is az egyik fő rendezvényünk. Ami még idén volt ugye a Margit Sziget, az egy 4 napos nagy rendezvényünk, ott voltak világsztárok, és ott is legalább 40 magyar jazzmuzsikust felléptettünk különböző formációkban. Lesznek versenyeink, és hát csináljuk a podcastokat folyamatosan, és támogatunk 3 magyar jazzfesztivált, az Alba Régia Jazzfesztivált, a Sopron Festen, felléptettünk zenekarokat, az már megtörtént, lezajlott, és még lesz a debreceni. Nagyjából ezek a feladataink, és hát készülünk a jövőre, ugye sokat változott a világ körülöttünk, kell különböző lobby tevékenységeket folytatni, de természetesen azért is vagyunk, és ezt megoldjuk. Már meg is oldottuk nagyjából, ha jól gondolom, pedig jól gondolom, úgyhogy nagyjából a Jazz Szövetséggel ez a helyzet.
1: Számotokra mindig nagyon fontos misszió a fiatal tehetségek felfedezése.
0: Igen, vannak versenyeink, ráadásul a MÜPA versenyét és egyéb más versenyeknek a győzteseit is annyiban támogatjuk, hogy felléptetjük őket. Hát ennyiben tudjuk őket segíteni, a mi képességeink, a financiális képességeink nem végtelen, de dolgozunk azon, hogy ez növekedjen természetesen, és amit előbb elfelejtettem mondani, még célunk az, hogy külföld fele is nyissuk ezt a szövetségi tevékenységet. Tavaly voltunk a Brémai Jazz Aheaden, ez az egyik legnagyobb ilyen kulturális fesztivál, a Európa összes országai ott vannak, ez egy igazából egy országimás dolog, szeretnénk ezt is kibővíteni, majd meglátjuk, hogy jövőre, hogy sikerül. Szerintem sikerülni fog.
1: Ehhez milyen utakat találtok? Tehát hogyan fedezitek fel a különböző külföldi lehetőségeket?
0: Hát kapcsolatban vagyunk, nagyon jó az elnökség, tehát mindenki el vannak nagyjából osztva a feladatok, van, aki a külföldi kapcsolatokat intézi sok egyéb más mellett, és ez a Jazz Ahead is úgy jött, hogy valaki ajánlotta, megkerestük őket, és nagyon örültek, nyilván az is pénzbe kerül, az ott lét, a nevezés, stb., de külön standunk volt, és 3 voltunk kint az elnökségből, és rengeteg magyar jazzmuzsikus lemezét tudtuk kivinni. Ezek ilyen lépések. Aztán majd meglátjuk, hogy jövőre jó lenne a turisztikai hivatalt bevonni, a külügyet bevonni, mert ez tulajdonképpen egy országimás dolog. Meglátjuk.
1: Jó, hát dolgoztok majd rajta.
0: Persze.
1: Jövünk vissza Gájer Ferivel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban, újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszári Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetés kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófesz látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Napközben a felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője, Bőgőse, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Feri, a nyár hogyan alakul a Budapest Ragtime Banddel? Merre jártok? Hol lehet veletek találkozni?
1: Hál' Istennek, a Budapest Ragtime Band tavaly volt 45 éves, és idén 46, és hát folyamatosan azt mondjuk, hogy in floribus, tehát jól vagyunk, nyilván ez egyik évben picivel kevesebb van, a másikban pici több, picivel több, egyik évben több külföld van, egyik évben kevesebb, ez változó, mint minden ilyen művészeti szakmában, de vannak koncerteink, inkább elmondanám, az augusztusban fellépünk az Alba Regia Jazz Fesztiválon, a Zempléni Művészeti Napokon, jövő héten a Hunyadi téren adunk egy koncertet, így ami nagyjából a nagyobb koncertek eszembe jutnak, és október 3-án az otthonunkban, az Óbudai Társaskörben lesz egy tematikus nagy koncert, még pontosan a ottani vezetőséggel még egyeztetünk, hogy milyen témában, meg milyen metódus szerint legyen a koncert. Nagyon nem akarom ezt így megzagyválni, mert beáll tulajdonképpen egy jó kis menete a koncertjeinknek, és azt várja a közönségünk szeretni. Vannak olyan számok, amit mindig el kell játszani. Ez általában minden koncertező zenésznél így van. Azon kívül játszom a Varga Tivadar trióba, ez egy trio jazz, egy hagyományos trio jazz, most csináltunk lemezt, ővelük is lesz, megyünk a völgybe játszani, hódunk Sárospatakon, megyünk Sátoraljaújhelyre, és akkor van egy-egy egyéb haknim, csinálom a műsoromat egy kis televízióban, szintén jazz témában. Hát nagyjából így telik az életem, és hát a hatunokámat terelgetem, amikor tudom.
0: Hát most a nyáron sok lehetőséged lesz rá.
2: Igen.
0: Feri, korábban említetted, hogy sokat változik a világ, és ez így is van. A jazz az hogyan fejlődik, hogyan változik, hiszen nyilvánvalóan érik hatások, tehát milyen ma a kortárs jazz? Nyilván itt is van nagyon sok ága, de mégis mi az a fő fejlődési irány vagy hatás, amit látsz?
1: Ez nem könnyű kérdés, mert az, hogy fejlődik a jazz, annyiféle fajta ága van, és annyiféle fajta stílus él a mai napig, és ez így van rendjén, úgy gondolom. Vannak újító zenészek, vannak újító zenekarok, akik mindig próbálnak valahogy újítani, elmenni a népzene irány, a modernitás, a szabadzenélés irányába, de azok, akik megmaradnak egy hagyományos, akár tradicionális, akár swinges, akár big band zenéhez ragaszkodnak, és azt fejlesztik, ez is egy nagyon jó dolog. Úgyhogy én szerintem most a jazzben nincsenek olyan nagy újítók, mint a John Coltrane, vagy a Davis, vagy folytathatnám, de ez egy örök műfaj, és manapság, amit talán el tudnék erről mondani, hogy sokkal több másfajta zenét magába szív a jazz, mint régebben talán. Én ezt gondolom erről, de hát virágozzék minden virág, és ez a jó. De az a helyzet, hogy egyéb műfajokban is, a jazzen kívül is, és nagyon sokféle szerteágazó műfajok, meg mindenféle dolgok vannak zenébe, nagyon sok zenekar van, nagyon sok jó zenekar van a jazzen belül is, meg azon kívül is. Hát egy ilyen jó eklektikus a világ szerintem a könnyű műfajba, ha bár a jazz az nem könnyű műfaj, és a szerkesztő asszony mondta nekem, hogy ne mondjam azt soha, hogy rétegzene, hanem úgy mondjam, hogy rétegzene. Hát az, hogy azt kiemelten, azt egy pozitívan mondjam, hogy így rétegzene. És én ezt használom azóta. Képzeld el.
3: Nagyon helyes.
1: És ezt mindig eszembe jutsz. Copyright.
0: Most beugrott, igen, ez a
4: bocsánat, és nem akartam hozzá valamit.
0: Dehogy is. Feri, jövünk vissza, mit szólsz hozzá, jó? Folytatjuk még a jazzről, a Jazz Szövetség munkájáról a beszélgetést Gájer Ferenccel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője Bőgőse, aki egyben a Magyar Jazz Szövetség elnöke is. Szóval az előbb ugye a réteg zenére tettél utalást, és valóban egyszer volt egy ilyen beszélgetésünk, ahol valami ilyesmiről volt szó, hogy én azt mondtam, hogy ez egy rang, amit egyébként így is
1: gondolom. Igen, mert én azt mondtam, hogy hát ez így rétegzeme, igen. És én ezt nagyon jónak találtam, és köszönöm szépen, és azóta használom. De szerintem azt megbeszélhetjük, ezt a fejlődés van-e, nincsen fejlődés. De nem akarom átvenni a szert.
0: Erről beszélgetünk, igen, a zene alatt, hogy vajon most hullám völgyben, vagy hullám hegyen tart a jazz, hogy van-e fejlődés, és akkor...
1: Én azt mondtam, hogy minden művészeti ág fejlődik mindig. És akkor itt kialakult egy kis diszkrepancia kettőnk között, hogy te azt mondtad, hogy ez nem így van.
0: Hát, hogy van, hogy valami megreked egy időre.
1: Igen.
0: Valahogy
1: de mindig vannak olyan művészek, mindenféle művészeti ágban, akik a újítást, ezt az előremenést, a megújítást akarják csinálni, és szerintem mindig van, minden pillanat, ha úgy érzi az ember, vagy máshonnan nézi, hogy megrekedt, akkor is van szerintem. Lehet, hogy néha kevesebb, néha több, meg vannak, előjönnek olyan zsenik, ezzel óvatosan bánok én ezzel a szóval, akik tényleg igazával magukra, mint ahogy mondtam előbb a Coltrane vagy a Davis, mondjuk a jazzre, tehát ezt mondhatnánk a festészetben is, festészetben is, meg az irodalomban is, meg bármilyen művészet.
0: Ezek van tág kategóriák.
1: Hát persze, hát láttam én olyan opera előadást, hogy ilyen Ferdén ment egy klasszikus opera, talán az Anyegén, igen, láttam, de nem is tudtak a színészek, csak így fél oldalra szaladgáltak a színpadon, de ez is, ez a fejlődés.
0: Hát minden esetre elmozdulás arról az állapotról, ahol éppen tart az adott műfaj, és az adott műfajnak az adott irányzata.
1: De az fejlődés? Azért, mert más valami? Vagy mi a modern?
0: Figyelj, nem is az, hogy modern, de látod, most az előbb én mondtam azt, hogy van olyan, amikor valami megveked, és igen. Te pedig azt mondod, hogy akkor is van valami mozgás, és tulajdonképpen ezzel egyetértek. Figyelj, menjünk is a Budapest Ragtime Bandre, jó? Ami 46 éves, úgyhogy itt most van a...
1: Ja,
0: na, miért nevetsz?
1: Nem nevetek.
0: Dehogy nem.
1: Sírjak.
0: Szóval, Feri, beszéljünk erről?
1: Jó, igen. Na, igen. Szívesen, de bármiről.
0: 46 éven alakult a Budapest Ragtime-ben. Ugye te még akkor nem voltál ott, egy picit később csatlakoztál.
1: Ez hibátlan a memória. Igen, én 85-ben csatlakoztam, 80-ban alakult, és 90-ben lettem a vezetője, és én nekem az életemnek meghatározó része volt, mert bejártam a világot, bekerültem egy olyan zenekarba, ahol a precizitás, a zenei alázat, a mindenféle fajta ilyen profizmus jelen volt, mert az alapító tagok klasszikus zenészek voltak, és mi hárman jazzzenészek csatlakoztunk, és egymásból átszívtuk azt az attitűdöt, ami az a műfaj, meg ez a műfaj képviseli. És ennek lett egy nagyon jó ilyen egyvelege. Hú, ezt még sose fogalmaztam meg ilyen jó, de szerintem most sikerült, ezt én el fogom tenni, és akkor így kialakult egy olyan, igazából egy hagyományos jazz játszó zenekar, amiben vannak show elemek, és vannak egy pici modernitás is, egy kis fejlődés is mindig előfordul benne, főleg akkor, amikor új-új tagok jönnek, és hoznak egy pici más felkészültséget, más zenei ízlést.
0: De Feri, tulajdonképpen mit értünk fejlődés alatt?
1: Igen, ezt előbb feszegettük, hogy ha mindig a másság, az nem biztos, hogy fejlődés, nem? Ráhúzhatjuk.
0: Hát az, hogy kilépés valahonnan, és valami változik, ugye? Erről van szó.
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy mondjuk egy új színész. Igen?
1: A művészetben ez nehéz, mert egy futó mikor fejlődik, mikor 10 másodperc alatt futjuk. Igen, teljesítmény függő. Ezt a következő... órás beszélgetés, felkészülök, talán ön kérem.
0: Rendben, addig van egy kis idő, de nem sok. Szóval, Feri, a következő 46 évet azt hogyan tervezitek, mesélj?
1: Figyelj, ezt a precizitást, ezt a zenéhez való alázat, ezek ilyen közhelyeknek tűnhetek, de tényleg ez fontos. És én nem akarom megváltani a világot, nem akarok önazonos lenni, persze akarok, meg nem mondom azt, hogy a szabadság zenéje, én egyszerűen szórakoztatni, élményt akarok nyújtani a közönségnek. Úgyhogy ez a cél, és ennek szellemében dolgozunk, próbálunk, találunk ki mindig új dolgokat, de ha szerintem kitalálunk új dolgokat, az fejlődés.
0: Nagyon örülök, hogy itt voltál a hatunokával. Merre mész a nyáron?
1: Van a Tiszán egy kis, nem kicsi, egy nagyobb telkem, és egy szép házam rajta. Most a tiszai attitűd felértékelődött, úgyhogy ott fogunk lenni egy hetet. Ennyi, meg azért jönnek a két kicsi lánya, nagyfiamtól két kislánya van, csodálatosak. A fiúk, a nagyfiú már 16 éves, szaxofonozni tanul, a testvére basszusgitározni tanul, a két középső fiú pedig Kassán él, a lányom Kassán él, a kisebbségkutató. Úgyhogy amikor találkozok velük, az nagy öröm számomra, a nagypapaság teljesen más, mint a szülőiség, ha lehet így mondani. És hát jövő héten megyünk Kassára, mert 40 éves lesz a lányom, a középső gyermekem, úgyhogy egy kis ünneplés is lesz, és hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Ez igen, élménydús nyarat kívánok, Feri, az unokákkal is, és a színpadon is, aztán majd mesélsz a fejlődésről.
1: Mi az, hogy?
0: Gájer Ferenc volt a vendége.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. Újra bombásza iránt az amerikai hadsereg. Hamarosan lejár a felsőoktatási felvételi módosítási határideje. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárda hajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viselésétől való eltiltását. A francia szélsőjobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen továbbra is tagadja a hűtlen kezelés vádját. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Bertalan Zsoltot nevezte ki vezérigazgatónak, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Megkezdte munkáját a közmédia új, ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata, egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipodgyász szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban, a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig sávlezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt csatornát

0: most pedig kezdődjön a nyitány.
1: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
2: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. július 8-a van, szerda reggel, 7 óra, elmúlt 5 perccel. Már is a reggeli express rovatunk jelentkezik, és a Nemzeti Galériába hívok meg mindenkit, hiszen júliusban ismét borszerdák. Immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Nemzeti Galériát az egyik legnépszerűbb programsorozat, a borszerdák. Minden szerdán este a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel, élőzenével és borkóstolóval várják. 2026-ban pedig a színeké lesz a főszerep. Erről fogok beszélgetni Bán Blanka Sára művészettörténésszel, a borszerdák szervezőjével. 8 óra után pedig a hangjelek rovatunk jelentkezik. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt. A közgyűlés Horváth Zsoltot a Pannon Filharmonikusok Pécs Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége az új elnökség vezetésével továbbra is a hazai szimfonikus zenekarok szakmai érdekképviseletét, az együttműködések erősítését, valamint a magyar komoly zenei élet értékeinek képviseletét tekintik kiemelt feladatának. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökével, Horváth Zsolttal fogok beszélgetni. 9 óra után szintén a hangjelek rovatunk jelentkezik, de egy koncertre hívok mindenkit, amely holnapi napon lesz, ez pedig nem lesz más, mint a Balázs Elemér Group koncertje. A Balázs Elemér virtuós jazzdobos és zeneszerző által 26 éve alapított együttes repertoárja az erdélyi népzenétől a brazil ritmusokig ível, miközben a reneszánsz és a barokk zenei világ elemei is természetesen illeszkednek jazz hangzásukba. A vendégem pedig Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője, a Balázs Elemér Group alapítója lesz. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velünk, most pedig csendüljön fel Jacques Christopher Noda, émol fuvola versenyének az első tétele a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Németh Pál.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útra való témaköre még mindig a mindfulness, azaz a tudatos jelenlét, amelynek célja, hogy megtanuljunk pozitívan viszonyulni önmagunk és a világ felé. És a mai napon Eckhart Tolle, német születésű spirituális tanító és író lesz a segítségünkre, akinek munkássága a tudatos jelenlét és a belső éberség témájára épül. Legismertebb könyvei világszerte milliós példányszámban keltek el, és jelentős hatást gyakoroltak a kortárs spiritualitás és önismereti irodalom népszerűsítésére. Tolle tanításainak középpontjában a jelen pillanat tudatos megélése, az ego működésének felismerése és a gondolatokkal való azonosulás meghaladása áll. Nézete szerint a szenvedés jelentős része abból fakad, hogy az emberek folyamatosan a múltban vagy a jövőben élnek gondolatban, ahelyett, hogy a jelen tapasztalatára irányítanák figyelmüket. Ezek az elképzelések több spirituális hagyomány, például a zen buddhizmus vagy a keresztény misztika elemeivel mutatnak rokonságot, bár Tolle nem kötődik egyetlen vallási irányzathoz sem. Eckhart Tolle a 21. század egyik legismertebb spirituális szerzője. Támogatói szerint tanításai egyszerű, könnyen alkalmazható módon segítik a tudatos jelenlét gyakorlását és a belső béke keresését, míg kritikusai úgy vélik, hogy számos gondolat a korábbi vallási és filozófiai hagyományok népszerűsített újrafogalmazása, illetve egyes összetett pszichológiai kérdéseket túlságosan leegyszerűsít. Ennek ellenére könyvei és előadásai világszerte jelentős olvasó és hallgató közönséget érnek el. És hogy Eckhart Tolle mit gondol a mindfulnessről, avagy a tudatos jelenlétről, ez jön a folytatásban. Ismert fel mélyen, hogy a jelen pillanat az egyetlen, amivel valójában rendelkezel.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Mai vendég Bán Blanka Sára, művészettörténész, a Borszerták szervezője.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Júliusban ismét Borszerták a Nemzeti Galériában, immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Borszerda programsorozat a Nemzeti Galériát. Júliusban ismét várnak mindenkit szerda esténként, a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat, különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel és persze élőzenével és borkóstolóval. 15 évre visszatekinteni, vagy amikor ugye van egy sorozat, ami megéli azt, hogy már most akkor 15. éve rendezitek meg, akkor szerintem mindig érdekes visszagondolni, hogy honnan indult, hova fejlődött, és hol tart most?
2: Ez abszolút így van, és nagyon nagy öröm, és hála a szívünkben emiatt, hogy látjuk, hogy évről évre van igény erre a nagyon izgalmas programsorozatra. Mind a borkultúra, mind pedig a képzőművészet iránt érdeklődőknek ez egy szuper összművészeti program, és jó jelzi azt, hogy bérletkonstrukciót is kialakítottunk az utóbbi években, mert annyira nagy az érdeklődés, és olyan sokan szeretnek hozzánk visszajárni, hogy bérlettel is megteszik ezt. Természetesen az új látogatókat is nagy szeretettel várjuk, és nagy örömmel és lelkesedéssel vágunk bele minden évbe a Borszerda programsorozatba. Az, hogy most már 15 éves ez a rendezvénysorozat, tényleg jól jelzi azt, hogy a kultúra és a bor összekapcsolása egy nagyon izgalmas párosítás, keresve sem találhatnánk jobb páros náluk. Ráadásul mindez júliusban, kellemes nyáresteken, Budapest látképe fölött szerintem különösen érdekes és izgalmas átélni.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért a látvány is fantasztikus, és mondjuk esetleg kiülni a Nemzeti Galéria teraszára, ott megkóstolni a borokat, nézni azt, ami a szemünk elé tárul, és aztán persze meg bent a galériában is megnézi azt, ami a szemünk elé tárul. Most 2026-ban mi lett a tematika? Mire fűztétek fel a borszertákat?
2: Most a cineki a főszerep, úgyhogy az 5 este során 5 féle hangulatot fogunk felvonultatni. Ezt mind a témaválasztásokban, mind a borok kiválasztásában, mind pedig az est programjaiban szeretnénk érzékeltetni, és abszolút arra biztatunk mindenkit, hogy öltözzön az est színébe, és hangulódjon rá ebben a formában is az adott tematikára. Az estek színei július 8-án az aranysárga, július 15-én a szenvedély színe a pompejvörös, 22-én a toszkánzöld, ezzel a természetközeli frissességet fogjuk majd hangoztatni, és végül nem utolsó sorban 29-én a gyöngyfehér és az ében fekete fogja szimbolizálni a titokzatosságot, a letisztultságot és a ragyogást. Abszolút biztatunk mindenkit, hogy öltözzenek ezekbe a színekbe, és szerintem még izgalmasabb, és ha úgy tetszik, akkor festőibb lesz ez az élmény.
1: A Nemzeti Galériának a weboldalán egyébként megtalálják, pontosan is el kezdt olvasni, ha most nem tudták megjegyezni. Viszont azt se felejtsük el, hogy milyen kiállítások vannak a Nemzeti Galériában, és hogy vajon ehhez kapcsolódik-e egy-egy borszerda?
2: Abszolút, bár az estek más és más tematikával futnak. Ami közös, az a Dolce Vita. Ugyanis a nyár kiállítása, ezt elfogulatlanul mondhatom, hogy a nyár egyik legizgalmasabb tárlata a Dolce Vita Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című kiállítás, aminek Prágai Adrián volt a kurátora, aki mintegy 75 alkotótól 150 műtárgyat mutat be a tárlaton, festményeket, grafikákat, fotográfiát, szobrot, objekteket, régészeti tárgyat, és mindazt a kérdést vizsgálja, hogy mit adott nekünk tulajdonképpen Itália, hogy a magyar művészekre milyen hatással volt az itáliai és az olasz kultúra. Már a Grand Tour-tól kezdődően elkezdi a válogatás Prágai Adrián, és végül a kortárs művészettel zárja be, tehát mintegy 2 évszázad művészetén keresztül mutatja be ezt a kérdést. Vasszor János fogalmazott úgy, hogy mindenütt szín, fény, mozgás és élet Olaszország. Ennek is a részesei lehetnek majd az érdeklődők.
1: Akik nem voltak még borszertán, de most azt fontolgatják, hogy elmennek, és én zárójelben mondom, hogy menjenek, mert fantasztikus élmény. Én már voltam, úgyhogy ezért ajánlom nagyon bőszen. Mire számíthatnak? Hogy képzeljék el ezt az estet?
2: Az est során mindig van egy adott borászat, jelen esetben az idei éppen a Kisnaki Bormanufaktúra, a Laposa, a Tornai Pincészet, a Grantokai, illetve a Pannonhalmi Apátsági Pincészet lesznek. Ők képviseltetik magukat az egyes esteken. Nagyon izgalmas válogatásokkal készülnek, finom kóstolóborokkal, illetve nagy szortimenttel. És amellett, hogy nyilván a fókuszban, a borban ezeken a múzeumi esteken, azért a képzőművészet is jelentős hangsúlyt kap. Így a már emlegetett Dolce Vita kiállításban minden este lesznek tárlatvezetések, akár olyan rendhagyó programok, divattörténész tárlatvezetése, Szatmár Judit tárlatvezetése az első alkalmon, vagy július 8-án Bűsz Ádám zenetörténész, illetve Csepei Adrián író és újságíró is fog vezetni, így a saját szubjektív szemvegükön keresztül is megismerhetik a látogatók ezt a tematikát. Július 15-én Antalfi Péter történész fog táratvezetést tartani, 22-én Szellaszonya, aki az Imagine Budapest séta vezetője, és végül, de nem utolsó sorban, az utolsó alkalmon Halász Rita művészettörténész író is fog a saját olasz életérzéséről mesélni, illetve Tombor Zoltán fotóművész is, hiszen nagy hangsúlyt kap a Dolce Vita kiállításban a fotográfia.
1: Kik lesznek még azok, akik esetleg egy-egy borszerdán ott lesznek, és a borok mellett, és a panoráma, és a fantasztikus képzőművészeti alkotások mellett mondjuk a zenét nekik köszönhetjük majd?
2: Természetesen elmaradhatatlan az élő zene és a borszerda esteken az összművészet jegyében. A második alkalom a Gyárfás István trió, a Tanítjavi Balázs Ellenér zongora művész és Olá Kálmán jazz szaxofon művész. A negyedik alkalom a Gáspár Károly jazz zongorista, az utolsó alkalom pedig Cseke Gábor zongora művész lép föl. Mondhatom, hogy a zenei kínálat is páratlan lesz.
1: A Nemzeti Galériának az oldalán nézzenek meg minden pontos információt. Neked melyik az a része ennek a borszerdának, vagy a borszerdáknak, amelyeket nagyon szeretsz? Amikor előtte vagytok, amikor megérkeznek az emberek, vagy amikor betöltik az egész galériát, és akkor itt zárójelben jegyezzük is meg, hogy mikortól lehet menni, mert hogy ez is nagyon fontos.
2: Mindegyik fázisát nagyon szeretem, mindegyik fázis egy élmény, és tényleg évről évre szuper átélni azt, hogy ilyen sok látogató érdeklődik ezek iránt, a rendezvények iránt. Szívünket, lelkünket beletettük, úgyhogy ilyen szempontból is öröm látni, hogy ilyen sokan szeretik ezt a rendezvénysorozatot. De hogyha nagyon választanom kell, akkor minden bizonnyal az, amikor tényleg megvalósul, és látjuk a sok mosolygós, vidám arcot, aki jól érzi magát nálunk a múzeumban, és egy kicsit más szemmel, kicsit éjszaka a múzeum jelleggel tudja megnézni a kiállításainkat, és ezáltal egy összetettebb, másfajta élményt kap, mint egy napközbeni látogatás során. A látogatók 17 órától már jöhetnek a programokra, 18 órakor kezdődik maga a borszerda sorozat, de hogyha előtte szeretnének egy kicsit ráhangolódni, akkor ajánlom mindenkinek, hogy érkezzen elő.
1: A Dolce Vita kiállítást már említettük, amely ugye a Nemzeti Galériában most látható, de ha esetleg még egyet ki kellene emelned, bár tudom, hogy ez mindig olyan nagyon-nagyon nehéz, akkor melyiket ajánlanád, melyiket nézzék meg mindenképpen?
2: Ez valóban egy nagyon nehéz kérdés. Dolce Vitával kapcsolatban esetleg a július 8-i alkalmon szerintem nagyon izgalmas lesz a kerekasztal beszélgetés, ami kifejezetten a Federico Fellini féle Dolce Vita életérzéssel foglalkozik, arról, hogy az édes élet kifejezés mit jelent nekünk magyaroknak, hogyan vált ez a mindennapjaink részévé, az, hogy miért választják a magyar művészek évszázadok óta ugyanazt Olaszországot. Akár azt is kérdezhetném, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és mit adott a magyar művészetnek itt. Ezt a kérdést fogják körbejárni. Topor Tünde művészeti menedzser, Plágai Adrián művészettörténész és Salzgruber Alexandra író, aki az Itália 1000 arcú című könyvnek is a szerzője. Egy nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetés keretében. De hát, hogy ne csak a Dolce Vitát emeljem ki, az összes időszaki kiállítás nagyon izgalmas. Minden egyes időszaki kiállításunk látható, ami idén-nyáron egyébként meglepően nagy számban megjelenik a múzeumban. Tehát összesen 6 időszaki kiállítás látható idén-nyáron. Kortárs alkotók bemutatják társától kezdve 20. századi művészekig bezárólag nagyon sok izgalmas válogatást ismerhetnek meg az érdeklődők, amellett, hogy az állandó gyűjteményünk a gótikától a gyerekkori művészetig mutatja be a magyar művészet remekeit, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja a számára izgalmas témát, és egy izgalmas időutazás részesei lehetnek.
1: Magyar Nemzeti Galériának a weboldalán, az mng.hu oldalon mindent megtalálnak, és ha esetleg még azon gondolkodnának, hogy mit csináljon a gyerek nyáron, hát vakációzni lehet a múzeum. Is, de ezt is megtalálják az oldalon. Én pedig kívánom, hogy most is nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon minden egyes borszerda.
2: Nagyon szépen köszönjük, és nagy szeretettel várunk mindenkit idén is.
1: Az elmúlt percekben Bánt Blanka Sárát, művészettörténészt, a Borszerda programsorozat szervezőjét hallhatták.
0: Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu
1: Most pedig érkezem még Néhány programajánlat. Megnyílt a városi oázis az állatkerti biodómban. Trópusi növények, érdekes állatok, életnagyságú dínók. Az új, nagyjából egy hektáros fedett bemutatóhelyen igazi trópusi, szubtrópusi látnivaló várja a közönséget. Dús növényzettel, érdekes állatokkal, köztük olyanokkal is, amelyeket egy emberöltő óta nem láthatott az állatkert közönsége. A Városligeti Intézmény még őslénytani látnivalókkal is készült, mint egy 30 élethű, életnagyságú őshüllőt lehet megcsodálni a városi oázisban. A Biodóm egyik folyosóján a Láthatatlan Valóságunk című fotókiállítást is bemutatják. A tárlat Berentés Ágnes geológus, geográfus és barlangi fotós különleges Ibolyán túli megvilágítás mellett készített felvételeit vonultatja fel interaktív érintőképernyőkön. És Benczúrkert szabadtéri színpadán a nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenésestek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. A színház kedvelőket július 9-én a Művészet című komédia várja az Ollai produkció előadásában. A darab három barát kapcsolatán keresztül mesél ízlésről, barátságról és az emberi kapcsolatok törékenységéről. Különleges zenei színházi élményt ígért július 13-án a Fekete tyúk című zenés produkció, amely a Parnograszt dalaira építve mesél identitásról, családról, elfogadásról és gyökereink kereséséről. A humor és a mély érzelmek egyszerre vannak jelen ebben az érzékeny, mégis felszabadító produkcióban. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig sávlezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt csatornát javítanak. A 2. kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt tart a vízvezeték javítása, itt egy sáv járható. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt lezárták a külső sávot elektromos közmű javítása miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron szintén lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni a villamospálya karbantartása miatt. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. Az elmúlt percekben Johannes Brahms szerenádjából hallhatták a Rondó Allegrót, a karmester Kertész István, aki a londoni szimfonikus zenekart vezényelte. És ha egy pici időutazásra hívnám most önöket, remélem, hogy velem tartanak. A kérdés ugyanis az, kiküldtek a Vigadó kávéházának az asztalainál. A Vigadó kávéháza több volt egyszerű vendéglátóhelynél, a 19.-20. századba hívom most önöket, amely bizony Budapest egyik legfontosabb találkozó helye volt. Egyetlen délután alatt megfordulhattak itt politikusok, írók, művészek és a korzózó pesti polgárok is. Mindannyian ugyanannak a pezsgővárosi életnek voltak a részesei. A Vigadó kávéházának hosszú sarokasztala péntek délutánonként a magyar irodalom egyik legismertebb találkozó helyévé változott. A nyugat alkotói, köztük Ady Endre, Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes rendszeresen itt találkoztak, miközben a szomszédasztaloknál politikusok, ügyvédek és városi tisztviselők beszélgettek. De mielőtt az osztrák származású Hangel Mark a Vigadó legendás vendéglőse lett volna, az angol királynő szállóban szolgálta ki Deák Ferencet. A hazabölcse kevés emberrel ápolt személyi kapcsolatot, Hangelt azonban nagyra becsülte. Nem véletlen, hogy később éppen ő nyerte el a Vigadó kávéházának és kioszkjának bérleti jogát, ahol közel 20 éven át fogadta Budapest vendégeit. Na de a Vigadó vendéglátásának történetében nem csak híres vendéglősök szerepelnek. A kávéház egyik bérlője ifjabb Rémi Róbert festőművész volt, később pedig Eva Lajos író, dramaturg és színházigazgató is vezette az intézményt. Kevés budapesti kávéház mondhatta el magáról, hogy időnként maguk a művészek álltak a működtetése mögött. Na és a Vigadó előtti kioszt kis kerthelyiségről se felejtkezzünk el. A pesti korzó egyik legkedveltebb találkozó helye volt. Elegáns hölgyek, családok, művészek és turisták ültek ki a teraszra, miközben a Dunapart nyüzsgését figyelték. Nem véletlen, hogy Vacsari János is többször megörökítette ezt a hangulatot festményeim. Az egyik fennmaradt fényképen viszont a gyermekszínész Gol Bea látható a kioszk kert helyiségében. A felvétel már egy változó világot mutat, hiszen 1933-tól a kávézó magyaros sörözőként működött tovább Rónai Ödön és testvére vezetésével, mégis ugyanazt a könnyed nyári hangulatot idézi, amely évtizedeken át hozzátartozott a Vigadó és a Dunapart életéhez. Az egykori kávéház ma már a pesti Vigadóban a Vigadó galériának ad helyet, de történetei ma is velünk élnek. Van egy állandó kiállítás a pesti Vigadóban, titok történetmese, a Vigadó aranykorai közel 200 év emlékeit idézi meg, híres vendégeket, sorsfordító eseményeket és azokat a mindennapi pillanatokat, amelyek a pesti Vigadót Budapest egyik legkülönlegesebb kulturális találkozó helyévé tették. A kiállítás egyébként a földszinti áthajtó folyosón tekinthető meg a nyitvatartási időben. Ha egy kis időutazásra vágynak, én ajánlom mindenképpen a pesti Vigadót. Most pedig a folytatásban csendüljön fel Antonio Vivaldi Ámol oboa versenyének az első tétele a budapesti vonósok előadásában. Oboán közreműködik Csánki Emília.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, hamarosan 8 óra lesz. Július 8-a van. Minden Ellák nevű hallgatónknak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk. És a mai nap nagyon különleges sok szempontból. Már is mondom a részleteket, és a végén azt is elárulom, nekem miért különleges. Július 8-án 1934-ben megindult a rendszeres viharjelzés a Balatonon, míg 2003-ban elindult a Wikipédia, internetes szabad enciklopédia magyar változata is. A születésnaposok érkeznek. 1621-ben született La Fontaine francia író, akinek különösen állatmeséi híresek, a holló és a róka, a tücsök és a hangya. A mesékbe szövő éles iróniával bírálta a kora társadalmi erkölcseit, és általában az emberi gyarlóságot. De július 8-án született még Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villámvasút egyik megteremtője, valamint Csonka Pál, Kossuth díjas építészmérnök is. Sándor René, Liszt Ferenc díja zongoraművész, érdemes művész is július 8-án látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Réti József, Liszt Ferenc díjas tenor, opera énekes, Kassai Ilona, Kossuth díjas színésznő, Koncz Gábor, Kossuth díjas színművész, Fázsi Anikó, József Attila díjas műfordító, szerkesztő, Meszléri Judit, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth díjas jazzzongora művész, zeneszerző, a nemzetművésze, valamint Péreli Zsuzsa, Kossuth díjas goblen művész, a nemzetművésze, illetve Sugár János, Munkácsi Mihály díjas képzőművész, Illés Györgyi, színésznő, egyetemi oktató, valamint Ertől Zsombor, színész is. És a mai nap azért különleges számomra, mert ezen a napon született meg az én lányom is, aki már a 21. születésnapját ünnepli, úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánok neki, illetve minden mai ünneplőnek, minden álmuk és vágyuk váljon valóra. Most friss hírek, információk érkeznek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. NATO csúcs találkozót tartanak Ankarában. A Tanú című filmmel indult újra az M1 műsora. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlamentben. Márta Kosz felhívta a figyelmet arra, hogy a kijevi vezetésnek folytatnia kell a korrupció elleni küzdelmet, meg kell erősítenie a jogállamiságot, biztosítania kell a demokratikus intézmények hatékony működését, és végre kell hajtania a közigazgatási reformokat. Új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról az Európai Bizottság. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az Európában használt EMI modellek biztonságát, valamint hozzáférhetőségét és erősítsék a kibertámadásokkal szembeni védelmet, valamint fejlesszék a szövetség saját mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági képességeit. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófé az online igazgatóságot. Szimbolikus időpontban tegnap 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. Úgy fogalmaztak, Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A pénz egy részéből kártalanítják Marajdon a Sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton a Barostértől, de telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert burkolatjavítása kezdődött. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai-Gedon utcánál sávlezárásra kell készülni, szintén burkolatjavítás miatt mától péntekig, a 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, ezért a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányból sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, mert csatornát építenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik

a hazai jazz élet is szóba kerül, illetve az is szóba kerül, hogy mi az a beszédtéma, amelyről most beszélnek, és milyen jövőt lát a jazz életnek. Tartsanak velünk!

0: érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Balázs Elemért, jazzdobos és zeneszerzőt, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm Önt, és sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Július 9-én ismét a Várkert Bazár Öntőház udvar színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, és ide fogjuk meghívni a hallgatókat, de közben azért bennem felmerült az a kérdés, hogy ugye több mint két évtizede meghatározó szereplője a hazai jazz életnek a zenekar, a Balázs Elemér Group, és mi az, ami ennyi idő után is összetartja a zenekart, ami lendületet ad, energiát, hogy menjenek előre, és együtt maradjanak, és együtt legyenek.
2: Igen, természetesen az nagyon fontos dolog, hogy ez a 26 év, amióta együtt van a zenekar, nyilvánvalóan ugye voltak időszakok, voltak zenekari tagváltások, de hogy alapjában véve mindig egyetlen egy dolog volt fontos, ugye nekem és az öcsémnek, Balázs Józsefnek, a fantasztikus zongoristának, aki szintén egy alapító tag még mellettem, ő a kezdetektől kezdve ott volt a zenekarban, és az volt a célunk, hogy az a stílus, amit kialakítottunk, ez a dallamos, ugyanakkor ritmikus, de ilyen nagyon-nagyon utazós és ilyen nagyon szép zene, az maradjon, és hogy a minőség és a stílus az legyen a Balázs Elemér Groupos, ahogy mi szoktuk mondani, és ez annyira jellemzővé vált ez a titulus a zenekarnak, hogy gyakorlatilag most már halljuk rendszeresen nem csak tőlünk, hanem a közönségtől is, hogy ez beges, ami ugye a zenekarnak a rövidítése, tehát a Balázs Elemér Groupnak, tehát hogy ez nagyon beges hangzás. Na most ennél nagyobb elismerés nincs, hiszen ez azt jelenti, hogy tényleg kialakítottunk egy egyedi stílust, amiből abszolút meg lehet ismerni a mi zenénket, ami ugye egy nagyon érdekes zene, mert hogy a saját számok mellett azért mi rengeteg dolgot bele szőttünk a zenei palettánkban, itt beszélek a magyar népdalokról, ami szinte már hagyományá vált, hogy majdnem mindegyik albumunkon van egy magyar népdal, így volt ez a legutolsón is, és hát csináltunk egy nagyon sikeres magyar népdalos albumot, amin Szalóki Ági és Paja Pea volt a vendég, ez egy 2006-os lemez volt, ami egyébként aranylemez lett, és nagyon nagy sikere volt, tehát hogy mi hozzányúlunk másfajta dolgokhoz, azon kívül csináltunk egy reneszánsz barokk ihletésű lemezt, ahol nem bántva a reneszánsz és a barokk zenét összeötvöztük a jazzzel. Ez is nagyon nagy sikerű volt, ezen vendég volt a hihetetlenül fantasztikus, népszerű, most az egyik legnagyobb sztár katalán szoprán énekes hölgy Núria Liá, és ezzel a lemezzel is nagyon nagy sikereket értünk el, többek között játszottunk az Innsbrucki régi zenei fesztiválon, ami egy nagy élmény volt, úgyhogy rengeteg dolog van mögöttünk. Mindig arra törekedtünk, és ez volt a cél, hogy ez a fantasztikus egyetértés a zenészek között, az énekesekkel, ez maradjon meg, és hát hála jó Istennek, most is nagyon jól működik a zenekar, hiszen olyan tagok vannak a zenekarban, akikkel nagyon jó együtt játszani, és szeretjük egymást.
1: Tehát akkor a jazz mellett népzenei, világzenei, klasszikus hatások, ugye ne felejtsük el a női férfi énekhang párbeszédjét, és a közönség gyakran szokta említeni, hogy a koncerteken mindig van egy ilyen különleges érzelmi atmoszféra. Ez tudatos, vagy ez spontán módon alakul ki?
2: Hát igazság szerint, mikor megcsináltam ezt a zenekart, akkor volt egy hangkép a fejemben, ahová mindenféleképpen két énekest képzeltem, egy női hangot és egy férfi hangot, hiszen a legtermészetesebb közvetítési módja a zenének még mindig az ének, és ami nagyon érdekes, hogy ez többféle felmérésből hallottam, hogy ha egy éneket, melódiát sokkal hamarabb megjegyeznek, mint egy instrumentális melódiát, ez nagyon érdekes egyébként, tehát valahol az emberben ez egy ösztönös érzés, és épp ezért az elénekelt melódiák azok nagyon benne maradnak az emberekben, és épp ezért a hallgatóságunk is nagyon, de nagyon szereti a mi repertoárunkat, hiszen azért van bőven, mert hogy 11 stúdióalbumunk van, ami azt jelenti, hogy kb. 100 szerzeményből, számból válogathatunk, azért ez elképesztő, tehát hogy mindig izgalmasan tudunk, akár a rendszeresen működő Budapest Jazz Clubban, ugye minden hónapban játszunk, ott is mindig más programot játszunk, és így lesz ez most július 9-én is, hogy egy ilyen best of anyaggal fogunk készülni, tehát nagyon izgalmas koncert lesz.
1: 6 év után koncerteznek újra itt a Várkertben. bazárban, az Öntőház udvarban. Milyen ez a helyszín, milyen visszaemlékezni rá, és most, ha már egy picit azért belementünk abba, hogy best of válogatás, de akkor erről még egy picit bővebben meséljen nekem.
2: Hát csodálatos, csodálatos érzés. Én azt mondom, hogy talán az egyik legszebb és leghangulatosabb koncerthelyszín ilyenkor nyáron az Öntőház udvar, tényleg csodálatos körülmények között, úgyhogy tényleg, ha jó idő lesz, Isten adja, és jó idő lesz, akkor minden adva lesz ahhoz, hogy egy nagyon jó koncert legyen. Én nekem ott a lemezbemutatóm is, amikor 2020-ban szintén egy jubileumi lemezbemutatónk volt, ott is fantasztikus hangulat volt, nagyon szerettünk ott játszani, és ez most így lesz ugyanúgy, szerintem nagyon nagy izgalommal várjuk, és ahogy mondtam, a programmal kapcsolatban pedig tényleg összeállítottunk egy olyan kis csomagot, ami az eddigi dalainkból van, és lesznek rajta olyanok, amit már nagyon régen játszottunk, lesznek olyanok, amik újabbak, úgyhogy abszolút mindent meg fog találni a közönség a programban. Ezt igyekeztünk úgy összeállítani, tehát tényleg már mi is nagyon várjuk.
1: Elhiszem, július 9-e
2: este. Július 9-e este 8 óra.
1: Így van,
2: Bazár, Öntőház udvar.
1: Így van, ha rossz idő lenne, akkor viszont a rendezvényteremben lenne, tehát akkor is megtartják a koncertet, csak
2: meg,
1: akkor esetleg nem.
2: Hát a rendezvényterem is nagyon hangulatos,
1: így van.
2: A rendezvényterem is csodálatos, nem sokat vesz itt a dolog, de azért nyilvánvalóan jobb lenne a szabadban, jó időben, kellemes időben megtartani ezt a koncertet.
1: És ezután, hát én azért kíváncsi vagyok, milyen új tervek, projektek, koncertek várhatóak a közeljövőben?
2: Még lesz két vidéki koncertünk, ami hát gyakorlatilag egy turné keretén belül van. Még megyünk Kulcsra, a hajókikötőben, ott is egy nagyon csodálatos környezetben lesz egy koncertünk, az július 14-e, és aztán megyünk majd augusztusban szintén egy nagyon gyönyörű helységbe, Sabar környéke, és ott a Sabar borászatnak lesz egy koncert, ami szintén nagyon hangulatos, egy csodálatos környezetben, úgyhogy most a Balázs Elemér Groupnak egyelőre ennyi. Aztán most van egy új menedzsment, akik nagyon, de nagyon szeretnénk nemzetközi vizekre újra visszatérni, mert most az egy kicsit csendesebb volt. Októberben megyünk Stuttgartba, ahol szerveződik most egy kisebb turné, ami lehet, hogy érinti majd Csehországot, Németország és Csehország. Úgyhogy októberben ez várható, és aztán szeretnék minél több nemzetközi külföldi koncertet, úgyhogy most nagyjából ezek a tervek. Ugye még mindig az utolsó lemez, még nem turnéztuk ki annyira, hogy most vegyünk egy újat, tehát most az még várat magára, úgyhogy a Flying in Music című utolsó albumunknak az anyagát még azért majd koncertezzük, úgyhogy én nagy reménnyel és izgalommal várom a következő időszakot, hiszen egy új menedzsment van a zenekar mögött, és hát nagyon, de nagyon izgalmas dolog ez, hiszen amikor nagy elánnal várja a zenekar, és nagy elánnal küzd a menedzsment, akkor azok mindig jól szoktak sikerülni, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz.
1: A sok munka mindig meghozza szerintem a gyümölcsét.
2: Én is azt gondolom, így van.
1: Záró kérdésként pedig beszélgessünk a magyar jazz helyzetéről. Én azt gondolom, hogy most szinte minden művészeti ágnak lett újra hangja, olyan hangja, amelyet talán meghallanak. Ön mit gondol most, hogyan látja, és mi lehet az irány?
2: Hát nagyon, de nagyon reménykedve várom, hiszen ez egy hát nagyon régi probléma is. Őszintén mondva, én nagyon sok riportomban elmondtam már, és hát hangot is adtam ennek, de nem csak én, hanem nagyon sok zenész kollégám, jazzzenész kollégám, hogy valahol a jazz egy kicsit mostohaként volt kezelve, tehát valahogy nem kaptuk meg soha azt a támogatást, amit esetleg más műfaj a zenében. Mivel most nyíltak új jazz egyesületek, szövetségek, például a Szabcsi Jazz Egyesület, ugye a Jazz Szövetség már régóta küzd a magyar jazz sikerére, és most nyílt egy új jazz fórum is, ahol szintén neves művészek próbálnak a jazz. Ott inkább a jazzzenészek jogaiért küzdeni. Én ennek nagyon örülök, mert hogyha összefogunk, már pedig vannak erről tárgyalások, és már találkoztunk is ezügyben így a vezetőség, hogy próbáljuk meg egy céllal mi az igényeket, és én nagyon remélem, hogy erre felfigyelnek, hiszen még tényleg nem volt ilyen, hogy ennyire összefogva új tervezetek egyesületenek próbáljanak meg a jazznek hangot adni. Úgyhogy én most nagyon reményteli vagyok. Eleve én azt gondolom, hogy a kultúra virágzását várom, hiszen nagyon ránk fér. Az is ránk fér, hogy híresbítsük az országot, hiszen itt Magyarországon fantasztikus zenészek vannak, egyébként minden műfajban. és a jazzben is. Én is bejártam a világot Amerikában, a legnevesebb jazzklubokban, a legnevesebb fesztiválokon játszottam, és jó érzés volt mondani azt, hogy Magyarországról jövök, és rengeteg kollégában hívott. Én azt gondolom, hogy megérdemli ez a műfaj is, és minden olyan minőség, ami az országot híresbíti, hogy tudjunk utazni, és tudjunk menni, és tudjunk koncerteket adni, és hallják az emberek. Nem beszélve arról ugye, hogy a kultúra az mindig azért nagyon fontos, mert az embereknek kell a kikapcsolódás, kell a fejlődés, kell a szellemi frissesség. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és én nagyon örülök neki, hogyha a jazz ennek egy méltó szeletét megkapja.
1: Így legyen, és beszéljünk, hogyha valami változás van, amiről beszámolhatunk a hallgatóknak, viszont most, július 9-e, Várkert Bazár Öntőház udvara, ide kell elmenniük, hogy részt vegyenek a Balázs Elemér Group koncerten, én pedig kívánom, hogy rengetegen legyenek.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon örülök, hogy részt vettem a műsorban, és nagy szeretettel várok mindenkit a koncertre.
1: Az elmúlt percekben Balázs Elemért hallhatták, jazzdobos és zeneszerzőt, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplőjét, a Balázs Elemér Group alapítóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Mátyás Király útnál, illetve a Nagykörúsi úton a Hoffel-Arbet utca közelében sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Petőfénál észak irányban, illetve a Margit hídtól délre, valamint a Szél-Kálmán tér közelében. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé tart a villamospálya karbantartása, ezért sávelhúzással a két külső sáv járható, innen nem lehet egyik irányban sem a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatot javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni mától péntekig, itt is torlódásra készüljenek. A 93-as és a 200E autóbusz Kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, 3:40 van, és most ismét egy programajánlat érkezik. Nemzetközileg elismert kortárs festők műveit mutatja be nyáron a Virág Judit Galéria, ide hívok mindenkit. Frissítő művészeti koktéllal lepi meg nyára a festészet rajongóit a Virág Judit Galéria. Augusztus 20-áig láthatják az érdeklődők a magyar modern és kortárs művészet meghatározó alkotóinak képeiből rendezett kiállítást. A modern klasszikusok például Bak Imre, Keserű Ilona, Maurer Dóra és Rozsda Endre mellett feltűnnek a fiatalabb alkotók, mint Baranyai Levente, Csató József és Király Gábor művei is. A nyári forróságban ez egy üdítő ingyenes program, amely a képzőművészet szerelmeseinek kedveskedik, és a helyszín ne felejtsék el a Virág Judit Galéria, a Falk Miksa utcai galériában a legnagyobb magyar kortárs alkotók munkáit állítják ki. A kiállítás augusztus 20-áig látogatható, de nem a kortárs tárlat lesz az egyetlen látnivaló a nyáron, ugyanis meghosszabbítják a modern magyar luxus kerámiákban rendezett kiállítást is a galériában. A Deforma csoport ritka porcelán csodáit felvonultató tárlat úgy szintén augusztus 20-áig látogatható. Érdemes a Falk Miksában végig sétálni, és akár egy ilyen délutánt is eltölthetünk ott a belvárosban. Szebbnél szebb és csodálatosabbnál csodálatosabb képzőművészeti alkotásokat. Megcsodálva. Ha így döntenek, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzám.

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt. 2026. július 8-a van, szerda délelőtt, hiszen hamarosan 10 óra lesz. Én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Ismert fel mélyen, hogy a jelen pillanat az egyetlen, amivel valójában rendelkezel.
2: Következik Antonio Vivaldi 4 évszak nyár első tétel. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. Eszerint egyebek között megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában az igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvénymódosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakban biztosítsa a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az elfelvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkó árak emelkedtek a második negyed évben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csak nem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, és indították újra a vonati infót is. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mesmerféle belejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madács Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is főjegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Hamarosan megtartják a magyar Péter Volodymyr Zelenszkij kétoldalú találkozót. Sok gyereket vár idén is az erdélyi Erzsébet tábor. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A NATO csúcson már egyeztettek, de hamarosan kétoldalú találkozó is lesz az ukrán államfő és a miniszterelnök között. Az Ankarában tartózkodó Magyar Péter újságíróknak megerősítette, hogy a kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni a területét. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt az ukránoknak, de fegyvert és katonát nem küld Ukrajnába. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Két helyszínen még mindig oltják a raktárépületekben keletkezett tüzet. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember köztük a járművezető megsebesült. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvénymódosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. 1500-an nyaralhatnak augusztus végéig az erdélyi Erzsébet táborban, az elmúlt években felújított 2,5 hektáros területen, játszótér, kötélpálya, kalandpark, új közösségi épületek, mezitlábas park és felújított sportpályák is várják a gyerekeket és kísérőiket, Magyarországról és Erdélyből egyaránt. Az egyhetes szállás, a napi 5-szöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és az utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családoknak. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A pestszentlőrinci Ferihegyváros rész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszminőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987 májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját a Hősök tere és a Körönt között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Véradásra hív a Vörös Kereszt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Magyarország hisz a NATO erejében és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit, egy utas a helyszínen meghalt. 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 centit is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk, sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, 2 megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő második Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsemlikört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Július elején, ráadásul a hét kellős közepén, hiszen szerda van, talán néhányan már a szabadságukat töltik, nekik jó pihenést, a többieknek pedig kitartást, és hát bízunk benne, hogy velünk tartanak a folytatásban is. Hamarosan az Impresszió rovatban Erox Martini, zeneszerző énekes lesz majd a vendégem. Aztán 5 és 6 óra között az erdőkről lesz szó, arról, hogy hogyan élnek és működnek Budapest erdei. Ritling István, a Pirisi Park Erdő budapesti erdészetének erdészetvezetője jön majd el hozzánk. Most pedig az Intermezzóban Haydn D-dur zongora versenyének első tétele következik.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Erox Martini, zeneszerző, énekes. Szervusz Erox, szeretettel köszöntelek.
2: Sziasztok mindenki. Üdvözlöm Olaszországból.
1: Tényleg? Ott vagy?
2: Igen.
1: Az igen, merre?
2: Szicíliában.
1: De jó neked. És mit látsz most, ha magad elé nézel?
2: Elé van egy nagyon gyönyörű tenger. Nagyon-nagyon kék, és nagyon süt a nap.
1: Ó, hát figyelj, Erox, szerintem sokan cserélnének veled, én is. Gyere te ide a stúdióba, jó, én megmegyek oda. Na, de hát az olasz hangulatot idehozod, augusztus 22-én ugyanis egy különleges koncert lesz Budapesten, a Dolce Vita és a legendás Száremói Dalfesztivál hangulata.
2: Igen, az augusztus 22 a Száremói Fesztivál csillaga tartjuk. Először Magyarországon, ahol gyakorlatilag csomó-csomó sztárok találkozni fogunk.

0: Sanremói Dalfesztivál mikor jelentkezett először? Egyáltalán miben áll a jelentősége, Rox? Mit jelentett akkor, hogy hogyan változott, hogyan fejlődött? Szóval amikor azt mondom, hogy Sanremói Dalfesztivál, akkor azért van egy generáció, hát a miénk az igen, aki erre emlékszik, és...
1: Hát igen, van meg folyton megy, folyamatosan megy a Sanremói Dalfesztivál, soha nem megáll, és van, igen, ahogy mondod, a retro generáció, van az új generáció, igen.
0: És mennyiben jelentett mást nekünk akkor a Sanremói Dalfesztivál, és mit jelent ma?
1: Hát igen, a magyarok gondolom, hogy természetesen a régi dalfesztivál, a Sanremo Dalfesztivál, ez emlékszik például a Ricky Poveri, a Toto Cutugno, Felicita, ugye Gianni Morandi, Térden Álvajok hozzá, ez a régi, a retro, amit a magyar közösség imádja. A mai világ gyakorlatilag mondjuk egy kicsit újabb, van az Eros Ramazzotti, amit nálunk Magyarországon már nagyon-nagyon népszerű, és nagyon-nagyon majdnem minden év jár, ő is koncertezni. Hát remélem, hogy közeljövő tudunk adni egy több ízlés ebből a koncert, ez a fesztivál, ahol több olasz, akár fiatalok, olasz nőveszeket, aki a Sanremói Fesztiváljának koszthatunk itt Magyarországon, és ki tudja, majd egyszer meg magyarok is elviszünk Olaszország.
0: Egyébként a 76. Sanremói Dalfesztivál volt idén februárban, február 24-e és 28-a között, szóval ez is őrületes számát, lassan 80 éves lesz majd.
1: Igen, 80 éves lesz majd, igen, így jaj mondod.
0: Most, augusztus 22-én kiket hoztok Budapestre, hogyan eredenedik majd meg a Sanremói Dalfesztivál hangulata? Egyáltalán ez a bizonyos olasz feeling, amit azért olyan sokan szeretünk.
1: Hát igen, Erina, ez a Sanremói Fesztivál csillag új átlan kezdenében pontosan, hogy a magyar közösség kapja ez a hízet, hogy az olasz művészeket. Mert természetesen ez egy fesztivál lesz, és nem egy dal verseny fesztivál, mert ez az igazi Sanremói Fesztivál, egy dal verseny, itt viszont mi ünnepeljünk ez az olasz fesztivál, amit nagyon-nagyon népszerű művészeket hogyan szeretelni, mint az János Elentán, hogy Lüccsó lesz meg a Ricky Poveri, aki ünnepeljen a 60 évei forduló, lesz az Andrea Morricone, a Morricone fia, aki örökölt a félesápjáról az összesen műk, aki el fogja előadni az NBN Dome-ra.
0: Mi a sikerük titka, amit gondolsz? Mi az, amit tudnak az olasz énekesek, tényleg több generáción keresztül? Hogyan fogalmazható meg az a hangulat?
1: Hát én úgy gondolom, ez a fajta lazasság, ezt a dallamos zene, és ezt a vidámság, és sokszor ezt a zene, amit nagyon a szívről megy az ember, ugye szerintem ez a titka, amit az ember nagyon tetszik. Elsősorban természetesen szereti bulizni, és nincs jobb, mint például Ricky Poveri lassát, amit ezt az egész világ elenekelte már, és az ember természetesen nosztalgiáznak, és ott akarnak lenni, mert szeretne vele táncolni, bulizni és énekelni együtt. Szerintem ez a titka. Másfél évvel ezelőtt, amit csináltunk, kortalan az egész, nem tudtatod, hogy akár 25-30 éves, vagy 60-70-40, ez nagyon mix. Szóval imádja. Ráadásul ez a Szerepérkéti Amor, Ricky Poveriről nagyon megnyertek a mai fiatalok, a világok. Mert tudod ezt a szarap, tudod melyre gondol. Uh-huh. Que confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione. Na, ez gyakorlatilag meg a stádium enekelnek ezek a dálokat. Szóval nagyon fordult a világ ezt a dál. Hmm. És nagyon-nagyon-nagyon sok fiatalok a suli előtt, az iskola előtt, a bulizás előtt, találkozások előtt, a fiatalok ezt sok helyen előfordul, ahol játszanak, enekeljenek.
0: Hát mert ott van benne valahol az életigenlés, ami mindenkit megérint, nem?
1: Igen, azt hiszem igen, pontosan. Igen, hát amúgy hogy a szöveg is, amit mond, ez lehet egyszerű, de nagyon erős és nagyon-nagyon értelme van az élet egy olyan a szöveg.
0: Erogsz, és most majd mit fogsz csinálni, ha letesszük a telefont ott Szicíliában?
1: De nézed, én amikor most leteszem a telefon, igazán van meg egy nap, és akkor pihenni fogom még, fogom fürdeni meg egyet, fogok kapni meg egy kis nap, és utána visszaretülök haza, mert nagyon sok munk vár, úgy látom, hogy nagyon sokan leszünk, és nagyon-nagyon megköszönöm nektek is, hogy nagyon partner vagytok, és segítsége, hogy mindent többen legyünk, de szerintem ez lesz a következő feladatom.
0: Jó lesz itt is neked, Erox, de azért most cserélnénk veled, na. Erox Martini, zeneszerző, énekes volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 9-éig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Jövő pénteken a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ad koncertet Nyári Károly Szeres úgy címmel a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként. A kiváló jazzzongorista és énekes évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A nyáresti koncerten virtuóz zongorajáték, ismert dallamok és meghitt hangulat várja a közönséget a kastélypark varázslatos környezetében. A romantikus esten a jazz eleganciája és a népszerű slágerek találkoznak majd. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10-napos fesztivál 2 hét múlva pénteken indul. Egyik legfontosabb helyszíne a Panoráma színpad lesz, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folk Karcok Hagyományok Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja a középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helyeire lesz. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Bird táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margit-szigeti-szeansz.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. A csatlakozási tárgyalások első úgynevezett alapvető fejezetei júniusban nyíltak meg Ukrajna és az Unió között. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utcai felüljáró közelében. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után, szintén a külső sávban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. A pesti végállomásuk felé közlekedő BKK autóbuszok Zuglóvas útállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút túloldalára. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttal a Hungária körútig, tovább az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Sávlezárásra készüljenek a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig, ugyancsak burkolatjavítása miatt. A A 93-as és a 200-e autóbusz Kőbánya Kispest felé a Csévéző utca megállóban nem áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! A budapesti erdőkre sokan egyszerű kirándulóhelyként gondolnak, pedig jóval többet jelentenek ennél. A főváros és környékének egyik legfontosabb természeti és egészségügyi védőhálóját alkotják. Erről lesz szó a folytatásban Ritling Istvánnal, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetőjével. Most pedig Haydn F-dur koncertó grosszójának negyedik tételét hallgatjuk meg.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy miben különbözik a klasszikus erdő és a városi erdő, de vajon a látogatottságban van-e bármiféle eltérés?
1: Ugye arról már beszéltünk, hogy a látogató számban egy százszoros terhelés az, amit itt mérünk ezen az erdőterületen. Viszont azt is látnunk kell, hogy az itt élő emberek a városi erdőt teljesen másféleképpen használják. Míg egy klasszikus erdőterület, akár egy dobogókőre, ha gondolunk, vagy egy rámszakadékra, az jellemzően egy hétvégi attrakció. A család felkészül, anyuka összecsomagolja a szendvicset, termoszba megfőzi a kis teát, és elindulunk fölfelé, és egy napos programként a hétvégén ott töltünk el, hogy megnéztük ezeket az attrakciókat. A városi erdők közelről nem egynapos attrakcióként szolgálnak, hanem az itt élő lakosság mindennapjainak a részét képezik. Hiszen, ha csak a Farkas erdőre gondolunk, ami a Káposztásmegyeri lakótelep út túloldalán helyezkedik el, akkor az a több mint 10 000 ember, aki ott él, ő számára a kertet jelenti ez az erdő. Oda megyek ki minden nap sétálni, oda megyek ki este futni, oda viszem ki a kutyát szintúgy sétáltatni este, de ha hétvégén a gyerekeknek szeretnék egy születésnapi zsúrt szervezni, akkor is ugyanarra területre megyünk ki. Így igazából tényleg nem különül el látványosan a hétvégi látogatottság és a hétközbeni látogatottság. Felmerül a kérdés, ugye, hogy honnan tudjuk, hogy ilyen sok ember van kint ebben az erdőben.
0: Árulja el.
1: Amikor ide érkeztem erre az erdészetre, akkor ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor gyakorlatilag hát az elődeim azt mondták, hogy van 12-13 millió látogató ebben az erdőben. Hát biztos tudják. És amikor elérkezett a Covid, akkor, hogy hát ebben egy 30%-os növekedést tapasztaltunk. Na erre viszont már volt adatunk, mert az elmúlt 10 évben bevezettünk először látogatószám számláló helyszíneket. Így értem ez alatt az összes például kilátunk, vagy forgalmasabb erdei turista útunkon egy látogatószámláló berendezés került kihelyezésre, ami az adott ponton történt.

0: áthaladások számát méri. Ez arra nem alkalmas, hogy a teljes terület látogatottságára adatokat adjon nekünk, viszont arra, hogy mondjuk a COVID idején ténylegesen 30% gyarapodást volt, azt egyértelműen kimutatta. És az igazi áttörés az a tavalyi esztendőben történt meg, amikor is a mobiltelefonok cella információjára vonatkozóan tudtunk adatot vásárolni a mobil szolgáltatótól, és innen nem csak azt tudjuk, hogy a budapesti erdőben mennyi ember van kint, hanem azt is tudjuk, hogy a budapesti erdők különböző kis tömbjeibe, mi szám szerint 37-et különítünk el Budapesten belül, ezekben hány látogatás történik? Milyen időtartalmúak ezek a látogatások? A hét melyik szakaszára esnek? Egy látogató hány másik erdőtömböt látogat még meg? Hányszor érkezik ki egy területre? Ez nekünk rendkívül fontos volt tényleg arra vonatkozóan, hogy lássuk, hogy kik, honnan és mennyi időt töltenek az erdőnkben.
1: És meséljen az eredményekről.
0: Tudj, az eredmény egyértelműen, amit az előbb mondtam, hogy igazából az emberek döntően a lakásukhoz legközelebbi erdőterületet keresik föl. Érthető is, hogyha futni szeretnének, akkor nem szeretne három buszra még felszállni előtte, hanem tényleg, amit mondjuk 10-15 perc alatt el tud érni a maga lakásától, oda fog kimenni, ott fogja a kutyát sétáltatni, és ott fog futni, vagy sétálni is. Másrészt pedig azt látjuk, hogy amennyire igazából a pesti kis erdőfoltok nincsenek a szemünk előtt, és tényleg a legközelebb lakókon kívül igazából nem is nagyon ismerik az emberek, a legközelebb lakók számára rendkívüli fontossággal bírnak ezek az erdők. És ezt igyekeztünk még megfejelni egy következő lépéssel, kérdőívezést indítottunk el ezekre az erdőterületekre vonatkozóan, ahol pedig egyrészt van egy városi erdőhonlapunk, ezen keresztül tudják a látogatók kitölteni, másrészt pedig minden egyes erdőtömbben kihelyeztünk QR-kódos kérdőíveket, ami alapján egy 30 kérdésből álló kérdőívet tud kitölteni. Miért érkezik ide, milyen élményeket biztosít az erdő a számára, milyen konfliktus helyzetekkel szembesül, milyen ismeretei vannak a városi erdőről, a klímaváltozásról, igazából ezzel kapcsolatban gyűjtöttünk rengeteg adatot, ez több mint 4000 kérdőív jelen pillanatban, ami kitöltésre került. Másrészt pedig igyekeztünk megszólítani azt az embert is, aki nem megy be az erdőbe, de az erdő mellett lakik. Hiszen az ő számára is rendkívül fontos, hogy a szomszédjában egy erdőterület van. Akár a friss levegő, akár a madárcsicsergés, akár csak a kinéz az ablakon, nem mindegy, hogy egy panelháznak a hátsó tűzfalát látja, vagy pedig egy erdőterületet lát maga előtt. Így azért tényleg az itt élő emberek mentális egészségében és testi egészségében is rendkívül fontos, ezt látjuk ezekkel az erdőkkel kapcsolatban.
1: Hát vagy akár mennyire zavarja az erdő mellett élőt a látogatók sokasága?
0: Ez egy teljesen valid felvetés. Egyrészt érezzük azt, hogy egy látogatottabb erdőterület kapcsán a mellette lakónál tényleg zavaró faktorként jelenik már meg a nagyszámú turizmus. Akár az, hogy például tüzet raknak bent az erdőben, és ennek füstje van. Akár az, hogy minden szombaton valaki születésnapot szeretne bent tartani, és azzal együtt ők mondjuk ott hangosabban érzik jól magukat, és ha valakinek minden péntek szombaton ezt kell hallgatni az erdő mellett, az érthető, hogy számára ez már zavaró tétel. Itt jön elő az, hogy nekünk, erdőlátogatóknak hatalmas a felelősségünk abba, hogy kellő alázattal és tisztelettel lépjünk be ebbe az erdőbe, annak érdekében, hogy a másik erdőlátogató jó érzését és erdőlátogatási élményét ne zavarjuk, de mondok még egy fontosabbat. Az erdő magát, az erdőben lakó állatokat és növényeket se zavarjuk, ezért is rendkívül fontos, hogy tényleg kellő tisztelettel használjuk ezeket az erdőket.
1: Hát ehhez edukációra van szükség. Hol nyílik erre felület?
0: Ebben igyekszünk, mint erdészet is minden fronton részt venni, másrészt társaságunk tulajdonában van a Budakeszi Vadaspark, ami azt gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos helyszíne. Több erdei iskolát is üzemeltetünk, illetve rengeteg rendezvényre megyünk el, veszünk rajta részt, akár lakossági sétákat, fórumokat tartunk az erdőbe, ahol ezek a kérdések előjönnek, és erre a beszélgetésre mindenképpen lehetőségünk van. Én azért azt gondolom, hogy az emberek döntő része az tisztelettel tud az erdő iránt fordulni. És van egy kisebbség, aki néha a többségnek az élményét tudja elrontani, de én azért összességében egy pozitív változást, vagy egy pozitív fejlődést érzek ezekben az erdőkben.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Ridling István, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő Budapesti Erdészetének erdészet vezetője. Hát én tudom, hogy arról a témáról, amit most feszegetnék, nagyon hosszan lehetne beszélni. Most sajnos annyi időnk nincs, de azért mégis kérlek, próbáld meg összefoglalni, hogy milyen kihívásokkal küzd ma mondjuk a városi erdő.
1: A kihívásokat igazából három csoportra tudnám bontani. Az egyik az, amit a város és az itt élő ember jelent az erdő számára. A másik, amit a természeti környezet, gondolok itt elsősorban a klímaváltozásra jelent, és hát egy harmadik, amiről beszélnünk kell, az ugye a forrásoknak a hiánya, vagy a pénznek a jelentős hiánya. És ha ezen végigmegyünk, akkor ugye tényleg a Budapest térségében azért az ember az itt lévő természeti környezetet az elmúlt néhány száz év alatt nagyon-nagyon átalakította, és nagyon erősen hozzányúlt. Gondolok itt például arra, hogy az összes felesleges vizet, ami annak idején létezett, azt levezette a területről, ne ázzon be a garázs, lehessen nyugodtan építkezni, tudjunk területet nyerni akár egy ipari fejlesztésnek, és ezek a vízelvezetések, ezek nem csak az adott területre koncentrálódnak, hanem ez tényleg mondjuk a teljes pesti oldalt jelentik, az összes többletvizet elvezettük gyakorlatilag erről a területről. Másrészt pedig maga a város, az akár csak arra gondolunk, hogy milyen füstök, bármi egyéb jelentkezik, vagy a kipufogó gázok, azért az sem jelent egy pozitív környezetet az itteni erdőterületnek. Ugyanígy rengeteg erdőnk, például egy korábbi sítlerakó területén, vagy pedig egy korábbi, már nagyon jelentősen átalakított, lepusztított talajon került kialakításra. És hát ugye a 18 millió látogató, aki ezt az erdőt évről évre felkeresi, ez az egyik oldala. A másik ugye a klímaváltozás, ami nem az a gond, hogy változik a klíma, mert az mindig is része volt a természetnek, hanem hogy olyan sebességű változást indított el az ember, ami messze-messze gyorsabb, mint amihez ezek a természetes rendszerek egy jelentősebb átalakulás, vagy egy jelentősebb pusztulás nélkül tudnak alkalmazkodni. És különösen ez mondjuk a pesti oldali erdőkre igaz, ahol azért alacsony biodiverzitású mesterséges erdőkkel találkozunk, ráadásul ezek az erdőtenyészetnek már nagyon-nagyon a határán vannak, tényleg a sztyepp közelében helyezkednek el. Itt erre kell nekünk tudni úgy szakmai megoldást kínálni, hogy emellett a 18 millió látogatónak az erdő élményét azt ne korlátozzuk. Azaz folyamatos erdőborítás mellett tudjuk ezeket a rendszereket átalakítani. És hát
0: és akkor jön a kérdés, ugye, hogy mindezt miből?
1: Ez egy hatalmasan nagy kérdés. Azt látnunk kell, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt a fővárosi zöld felületeknek a kezelése az mindig is egy kiemelt szempont volt, és ehhez megfelelő források álltak rendelkezésre. Ez a rendszer 2006-ban megszűnt, azóta igazából a kitermelt fából kéne tudni finanszírozni és fenntartani a budapesti erdőt, ami egy teljes nonsens, és ez abszolút nem működik. Úgyhogy egyrészt a Pilisi Parkerdőnek az egyéb egységeitől származó forrás, amit ide át tud csoportosítani Budapest területére. Másrészt az a vállalkozási tevékenység, amit kollégáim végeznek, és annak az eredményét tudjuk visszafordítani a budapesti erdőkre, illetve meg kell említeni gazdasági társaságokat, önkormányzatokat, akik itt székelnek, itt folytatják a tevékenységüket, és az itteni környezetért szeretnének felelősséget vállalni. Viszont azért, ha nagyságrendeket is szeretnénk érzékeltetni, akkor azt gondolom, hogy a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetét a Főkerttel lehet nagyságrendileg összemérni. Kettőnk között a terület nagysága az nagyjából egy nagyságrendben van. Mi nagyobbat kezelünk, viszont mi mondjuk muskátlit nem ültetünk. Viszont egy 10-15-szörös eltérés van, akár a létszám, akár a források tekintetében a zöld felület kezelésre, ami azért azt gondolom, hogy nagyon plasztikusan érzékelteti azt, hogy milyen hatalmas kihívásokkal kell megküzdenünk nap mint nap, annak érdekében, hogy azt a 3600 hektárnyi erdőterületet, ami itt a fővárosban a kezelésünkben áll, azt megfelelő állapotban tudjuk fenntartani.
0: Hát akkor jól lenne ezen változtatni, nem?
1: Én azt gondolom, hogy a társadalom zöld iránti érzékenysége az nagyon-nagyon jelentősen változott. És ennek mindig Budapest valahol a gyújtópontja. Itt vannak a folyamatok leginkább, legelőrébb. És azt gondolom, hogy itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy ez az út, ez tovább nem járható, ehhez mindenféleképpen forrást kell tudni biztosítani, hiszen az összes jó példánk, amire azt kell, hogy mondjam, hogy európai szintű megoldásokat tudunk kínálni, azok projekt alapúak. A teljes erdőterületre vonatkozó kezelést viszont jelen pillanatban nem tudjuk ezen a szinten megtenni, mert nincsenek meg a forrásaink. És itt a projekthez is azt hozzá kell tenni, hogy ez külső forrás. Hogy ez jellemzően vagy önkormányzati, vagy pedig gazdasági társasági támogatásból tudjuk megtenni. Miénk a szaktudás, ővék a forrás, amit hozzátesznek.
0: Csak éppen ez ugye nem stabil, ez kiszámíthatatlan.
1: Ez igen, ez az egyik legfontosabb, hiszen egy erdőterület kezelésében nekünk azért hosszú évtizedekre, vagy inkább évszázadra kell előre gondolni, és ebben nem fenntartható az, hogy tényleg egy szerencsés támogatás két évre megold egy kérdést. Nekünk ezt hosszú-hosszú évtizedekre előre biztosítottan kéne látnunk, és tudnunk folytatni a tevékenységünket.
0: Akkor gondolom, most ez irányban tesznek majd lépéseket, tehát valahogy ezt meg kell oldani.
1: Egyértelmű. Itt egyrészt a parkerdő elindította a maga városi erdőfejlesztési programját, ahol próbáljuk a külső forrásokat becsatornázni a fővárosi erdőterületek kezelésébe. Másrészt azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb azért valahol a társadalomnak is, vagy a magyar államnak ebben szerepet kell vállalnia, hiszen az a modell, hogy tényleg kitermelt fából finanszírozzuk a teljes erdőkezelést, beleértve akár az illegális hulladéknak az eltakarítását, bármi egyebet, itt a fővárosban 2 millió ember mellett, ez egy nem működőképes modell.
0: Én kívánom, hogy legyenek eredményesek, hiszen ez mindannyiunk érdeke, mindannyiunknak fontos az, hogy legyenek élő, lélegző erdeink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Ritling István volt a vendégem, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Csíkszeredában. Tonk Márton hozzátette, feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Komáromi Seje János Egyetem. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Budapesten baleset történt a Rákóczi hídon Pest felé a külső sávban, jelentős a torlódás. Tart a műszaki mentés az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál, valamint a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Sávlezárásra számítsanak a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig, szintén burkolatjavítás miatt. A 93-as és a 200-e autóbusz Kőbánya Kispest felé a Csévéző utca megállóban nem áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok, július 8-án gratulálunk mindenkinek, aki Ellák névre hallgat, de ma ünnepelnek még Terézia, Csató, Edgár, Eperke nevű hallgatóink is. Elérkeztünk az Intermezzo utolsó órájához, ennek is az elején Beethoven 3. ezdur Eroika szimfóniájának 3. tétele következik.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon Ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót Ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsolt

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszobású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palota őrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Berd táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margit-szigeti-szeansz.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizetbevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songaúvárosban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult eperfáslégettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a Józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Amint, mivel a BS volt az egyetlen több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítés Tudományi és Tervező Intézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadsághíd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pályaelemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markku Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markku Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az úttörő áruház eredetileg több épületből állt. Az első itt üzemelő áruházat évekig a Holzer Simon cég működtette. 1945 után Metroáruház néven szövetkezeti tulajdonba került, majd itt nyílt meg újra az úttörő és ifjúsági áruház. 1994-ben elérte a végzete. Megszűnt és hosszú évekig állt üresen, míg megérkeztek az ingatlan befektetők. Az épület együttes egy részében bontás után szálloda és irodaház épült, másik részében lakások találhatók.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsi és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.